0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Megszűnnek a védett üzemanyag árak. Maratoni ellenőrzés indul az ittas vagy bódult sofőrök kiszűrésére. Egyre melegszik az idő, holnap hőségriasztás is jöhet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kivezetik a védett üzemanyag árakat, jelentették be tegnap a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci folyamatok teszik ezt lehetővé, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén ismét lehetővé teszi a beavatkozást. Az is elhangzott, hogy a kabinet 9 milliárd 600 millió forinttal segíti az aszály és a tavaszi fagyok miatt bajba került gazdákat, miközben folytatódnak az egyeztetések az uniós források mielőbbi felszabadításáról. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos pedig jelezte, szombattól hőségriasztás léphet életbe. A hőség idején sokan hűsölnek a strandokon, szabad vízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán vízimentő rádiónknak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
2: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keressünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevő testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól, pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszul lét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
1: Indul a 24 órás alkohol és drogmaraton. Reggel 9 órától holnap reggel 9-ig a rendőrök a lehető legtöbb sofőrrel fújatják meg a szondát országszerte. Az akciót az egész héten zajló roadpoll razzia keretében tartják. A cél, hogy kiszűrjék azokat, akik alkohol vagy kábítószer hatása alatt ülnek a volán mögé, és ezzel sajátjuk mellett mások biztonságát is veszélyeztetik. Megnyílik a Generali Gyereksziget. Mától vasárnapig ingyenes programokkal, köztük koncertekkel, színházi és cirkuszi előadásokkal, kézműves foglalkozásokkal várják a családokat a hajógyári szigeten. A fesztivál egyik új programja a közösségi mesealkotás lesz. A folyamatosan épülő történethez minden érkező gyerek hozzátehet egy szereplőt, helyszínt vagy eseményt. Napos időnk lesz, kevés gomoly felhővel, záporra, zivatarra, talán az északkeleti határ mentén, illetve délnyugaton számíthatnak. A csúcsok 30 és 34 fok között alakulnak. Holnap is ragyog, majd a nap délután, kora este azért nem kizárt egy-egy zápor, főleg az északi középhegységben. 31-36 fokot mérhetünk kint. Vasárnapon megnövekvő gomoly felhőzetből már többfelé kialakulhat eső, akár felhőszakadás is, viszont 32-37 fok lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Egyre több turista érkezik külföldről. Hőségriasztás léphet életbe holnap az országban. Hétvégére ugyanis akár 37 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Újraindítja a magyar kormány a visegrádi együttműködést, erről beszélt tegnap Brüsszelben a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, találkozott a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnökkel, megegyeztek abban, hogy a jövőben közösen dolgoznak majd egy erős Közép-Európáért. Ennek érdekében jövő héten Budapesten tárgyalnak majd. A kormányfő arról is beszélt, hogy a kétnapos EU csúcson az unió 7 éves költségvetéséről és Ukrajna csatlakozásáról is tanácskoznak. Tovább erősödött a hazai turizmus tavaly. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025-ben összesen több mint 47 millió vendég éjszakát regisztráltak Magyarországon, ami 5%-os növekedés az előző évhez képest. A bővülés leginkább a külföldi turistáknak köszönhető, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a KSH szakértője.
2: A külföldi turisták több időt töltöttek el nálunk, és többet is költöttek. Az utazásaik száma 4%-kal, az általuk eltöltött idő azonban még ennél is nagyobb mértékben 14%-kal emelkedett, ami az átlagos tartózkodási idő növekedésére utal. Az eltöltött idővel párhuzamosan 12%-kal emelkedett az országban általuk elköltött összeg, ami a magyarországi vállalkozásokat segítette. A többnapos utazásaik során ők átlagosan 29 ezer forintot hagytak az országban.
1: Átmeneti korlátozások jönnek az ügyintézésben az MVM-nél. Az energiaszolgáltató egységesíti ügyfélkiszolgálási rendszereit, ezért június végén és július első felében egyes ügyeket csak korlátozottan intézhetünk. A vállalat azt kéri, aki teheti a sürgős ügyeket, még június 30-a előtt vagy július közepe után intézze el. Újabb medvetámadás történt a székelyföldi Kászonújfaluban. Egy vadászra és segítőjére rontott rá az állat. A sérülteket kórházba vitték, állapotuk stabil. Ez a vadállat két nappal korábban már két helyi férfit is megsebesített a település közelében. Az agresszív medvét most kilőtték. Hőségriasztás léphet életbe holnaptól, a tartós meleg különösen az idősekre, a kisgyerekekre és a krónikus betegekre veszélyes. Jönnek is a részletek a várható időjárásról. Napos nyári időnk lesz néhány felhővel, csapadékra elvétve számíthatunk. A csúcsok 30 és 34 fok között alakulnak. Holnap is ragyog majd a nap, délután kora este azért nem kizárt egy-egy zápor, főleg az északi középhegységben. Délután már 31-36 fokot mérhetünk kint. Vasárnap gomoly felhők növekednek, már többfelé rákezdhet az eső, akár felhőszakadás is előfordulhat. A levegő viszont 32-37 fokig forrósodik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, drága jó barátim. Jaj, de szeretjük a pénteket, főleg, ha az egy nyári péntek, főleg, hogyha vége van az oskolának, ugye? Bár ezek a dátumok, ezek ilyen mozgó ünnepek mostanában, sok helyütt már leszámoltak vele, valahol meg még hozzácsapnak ezt-azt, a lényeg, lassan majd mindenki leteheti a tankönyveket, és akkor aztán kitörhet a nyár. Apropó, hát kezdjük rögtön azzal amellett, hogy péntek, hogy egyébként pedig Garfield nap van. Jó, tehát szeretném, hogyha mindenki zászlajára tűzni. 1978 egyébként június 19-én debütált a képregények lapjain, és hát a világ leghíresebb, leglustább vörös macskájaként vonult be mindannyiunk emlékezetébe. Ennek megfelelően a mai napot mindenki kellemetes tempóban lesz szíves eltölteni, jó? No, a menetrend szokásos, hozom majd a történeteket, no meg persze a legnagyobbakat. Az utakon kéretik vigyázni, tekintettel arra, hogy péntek van, ilyenkor mindig erőteljesebb a felzúdulás. Nem sokára majd Alanis Morissette, Bonnie Tyler, úgy látszik ez női fél óra lesz, mert hogy Meredith Brooks-szal kezdjük. It's a bitch. Jó reggelt!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Jó utat és balesetmentes közlekedést, továbbra is sávzárás a Dózsa-György úton a Tököli út közelében, sávzárás a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál, és sávzárás a Közraktár utcában, a Fővám térnél. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Hírek után majd rock krónikák, és persze zenélünk. Jön majd a Ram Jam.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Megszűnnek a védett üzemanyag árak, maratoni ellenőrzés indul az ittas vagy bódult sofőrök kiszűrésére. Egyre melegszik az idő, holnap hőségriasztás is jöhet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kivezetik a védett üzemanyag árakat, jelentették be tegnap a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci folyamatok teszik ezt lehetővé, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén ismét lehetővé teszi a beavatkozást. Az is elhangzott, hogy a kabinet 9 milliárd 600 millió forinttal segíti az aszály és a tavaszi fagyok miatt bajba került gazdákat, miközben folytatódnak az egyeztetések az uniós források mielőbbi felszabadításáról. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos pedig jelezte, szombattól hőségriasztás léphet életbe. A hőség idején sokan hűsölnek a strandokon, szabadvízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán vízimentő rádiónknak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
3: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keressünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevő testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól, pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszul lét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
2: Indul a 24 órás alkohol és drogmaraton. Reggel 9 órától holnap reggel 9-ig a rendőrök a lehető legtöbb sofőrrel fújatják meg a szondát országszerte. Az akciót az egész héten zajló roadpoll razzia keretében tartják. A cél, hogy kiszűrjék azokat, akik alkohol vagy kábítószer hatása alatt ülnek a volán mögé, és ezzel sajátjuk mellett mások biztonságát is veszélyeztetik. Megnyílik a Generali Gyereksziget. Mától vasárnapig ingyenes programokkal, köztük koncertekkel, színházi és cirkuszi előadásokkal, kézműves foglalkozásokkal várják a családokat a hajógyári szigeten. A fesztivál egyik új programja a közösségi mesealkotás lesz. A folyamatosan épülő történethez minden érkező gyerek hozzátehet egy szereplőt, helyszínt vagy eseményt. Napos időnk lesz kevés gomoly felhővel, záporra, zivatarra, talán az északkeleti határ mentén, illetve délnyugaton számíthatnak. A csúcsok 30 és 34 fok között alakulnak. Holnap is ragyog majd a nap, délután kora este azért nem kizárt egy-egy zápor, főleg az északi középhegységben. 31-36 fokot mérhetünk kint. Vasárnapon megnövekvő gomoly felhőzetből már több felé kialakulhat eső, akár felhőszakadás is, viszont 32-37 fok lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Nem jó reggelt, jó utat, jó munkát, hűvöset és árnyékosat, ha szabad, húzatosat. No, június 19. Hát van itt minden is. 1965-ben megrendezték az Axbridge Blues Fesztivált Angliában, ahol a korszak legfontosabb brit rock és blues zenekarai léptek fel. The Who, John Mayall and the Blues Breakers, The Birds, vagy éppen ugyebár játszott Ronnie Wood, a Rolling Stones későbbi gitárosa. 1973. Londonban bemutatták a The Rocky Horror Show című rock musicalt, a darab hatalmas siker lett, két évvel később pedig elkészült belőle a kultikus The Rocky Horror Picture Show film adaptáció is. Egyébként pedig 1987-ben a Guns N' Roses megtartotta a legelső európai koncertjét, ugye londoni Márki klubban, hol máshol, amit a sajtó kifejezetten negatív kritikákkal illetett, és a buli sem sikerült fényesen, ám ez a fellépés jelentette a csapat számára a mégiscsak az első lépést a világhírnév felé. Hát egy kis lépés volt, de elindultunk. 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk, lenélünk.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és leginkább óvatos közlekedést kívánok a mai napra, hiszen sok minden egyszerre időzítődik, kitör a vakáció. Útszűkület van a 19. kerületi Bátori utcában, illetve félpályás lezárás a 22. kerületben a Szabadkai utcában, no meg sávzárás a Dózsa-György úton a Tököli út közelében.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Egyre több turista érkezik külföldről. Hőségriasztás léphet életbe holnap az országban. Hétvégére ugyanis akár 37 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Újraindítja a magyar kormány a visegrádi együttműködést, erről beszélt tegnap Brüsszelben a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, találkozott a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnökkel, megegyeztek abban, hogy a jövőben közösen dolgoznak majd egy erős Közép-Európáért. Ennek érdekében jövő héten Budapesten tárgyalnak majd. A kormányfő arról is beszélt, hogy a kétnapos EU csúcson az unió 7 éves költségvetéséről és Ukrajna csatlakozásáról is tanácskoznak. Tovább erősödött a hazai turizmus tavaly. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025-ben összesen több mint 47 millió vendég éjszakát regisztráltak Magyarországon, ami 5%-os növekedés az előző évhez képest. A bővülés leginkább a külföldi turistáknak köszönhető, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a KSH szakértője.
2: A külföldi turisták több időt töltöttek el nálunk, és többet is költöttek. Az utazásaik száma 4%-kal, az általuk eltöltött idő azonban még ennél is nagyobb mértékben 14%-kal emelkedett, ami az átlagos tartózkodási idő növekedésére utal. Az eltöltött idővel párhuzamosan 12%-kal emelkedett az országban általuk elköltött összeg, ami a magyarországi vállalkozásokat segítette. A többnapos utazásaik során ők átlagosan 29 ezer forintot hagytak az országban.
1: Átmeneti korlátozások jönnek az ügyintézésben az MVM-nél. Az energiaszolgáltató egységesíti ügyfélkiszolgálási rendszereit, ezért június végén és július első felében egyes ügyeket csak korlátozottan intézhetünk. A vállalat azt kéri, aki teheti a sürgős ügyeket, még június 30-a előtt vagy július közepe után intézze el. Újabb medvetámadás történt a székelyföldi Kászonújfaluban. Egy vadászra és segítőjére rontott rá az állat. A sérülteket kórházba vitték, állapotuk stabil. Ez a vadállat két nappal korábban már két helyi férfit is megsebesített a település közelében. Az agresszív medvét most kilőtték. Hőségriasztás léphet életbe holnaptól, a tartós meleg különösen az idősekre, a kisgyerekekre és a krónikus betegekre veszélyes. Jönnek is a részletek a várható időjárásról. Napos nyári időnk lesz néhány felhővel, csapadékra elvétve számíthatunk. A csúcsok 30 és 34 fok között alakulnak. Holnap is ragyog majd a nap, délután kora este azért nem kizárt egy-egy zápor, főleg az északi középhegységben. Délután már 31-36 fokot mérhetünk kint. Vasárnap gomoly felhők növekednek, már többfelé rákezdhet az eső, akár felhőszakadás is előfordulhat. A levegő viszont 32-37 fokig forrósodik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, szóval Guns N' Roses legelső európai fellépése a londoni Wardour Street-en található kultikus Marquee Club színpadán rock történelem egyik legizgalmasabb bemutatkozása volt. Hát igazából ismeretlen senkik voltak. 87. június 19-én, amikor színpadra léptek, a debütáló albumuk még meg sem jelent, csak egy hónappal később, tehát gyakorlatilag Nagy-Britanniában a kutya nem ismerte őket. Szerencsére a látogatóknak mindössze 4 fontot kellett fizetniük a belépőért. Ez a londoni mini turné, 3 estét is játszottak a klubban, volt az egyetlen olyan európai sorozat, ahol a klasszikus felállás együtt zenélt. Mi történt a színpadon? Hát ezen a koncerten játszott el a zenekar életében legelőször a Knockin' on Heaven's Door című Bob Dylan örökzöld átdolgozását, ami később védjegyükké vált. A koncert technikailag és zeneileg korán sem volt tökéletes, a zenekar tagjai elképesztő mennyiségű hajlakot fújtak a hajukba, és a színpadi jelenlétük a tiszta, fésületlen, veszélyes, Los Angeles-i rock életérzés volt, pontosan ez a nyers, feszült és fegyelmezetlen attitűd ilyen szájhúzogatásra késztette a brit közönséget. Gúnyolódtak is az újságírók, nem nagyon tetszett nekik, amit láttak, divatroknak és felszínes, piszkos amerikai importnak tartották a produkciót. Hát így. Egyébként, bár a kritikusok fanyalogtak, a közönséget megvették, már azokat, akik bementek, alig 3 hónappal később a Welcome to the Jungle kislemez mellékleteként megjelentették az ezen a londoni estén rögzített élő felvételeket. Na, hát és ez végül is aztán utána már egész jól sikerült. Úgyhogy 103.9 Rock FM, na hát akkor welcome.

0: 93.9. Rock FM.
1: Fél nyolc, jönnek a hírek, információk, aztán pedig majd a mai születésnaposunk, és hát a mai reggel erős női fél órával kezdtük, ugyebár Alanis Morissette, Meredith Brooks, Bonnie Tyler, no hát akkor egy hölgy születésnapos lesz ma soron, jó? Kedves ma születettek, akinek egyébként boldogot. Hírek után pedig Glenn Frey.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Felülvizsgálják a trafik és kaszinó koncessziókat. A termést sem kímélte a vasárnapi vihar, ma napos meleg idő lesz nagyon erős UV-sugárzással. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Jól haladnak az egyeztetések az uniós források felszabadításáról. A következő napokban újabb törvénymódosítások kerülhetnek az országgyűlés elé, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón tegnap. Vitézi Dávid szerint jövő héten a kormány tárgyalja az új hévek és intercity vonatok beszerzéséhez szükséges garanciákat is. Emellett felülvizsgálják a Városliget fejlesztésének folytatását, a Mohácsi híd beruházását, valamint a trafik és kaszinó koncessziók rendszerét. Helyenként a teljes termést is elpusztíthatta a vasárnapi ítéletidő a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli részén. Az országos jégkármérséklő rendszer ezúttal csak korlátozott üzemmódban működött. Ennek okairól kérdeztük Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét.
2: Mind az automata, mind pedig a manuális generátorok működtek. Bács-Kiskun vármegyére nem adott ki a hungaromet piros riasztást, ezért ott között nem kerültek a kapcsolásra. Ennek azért van jelentősége, mert június 3-ától tértünk át a narancsriasztásról a pirosra, és az érintett területeken csak narancsriasztás volt. 3 szupercella haladt keresztül a területeken, és nagy jégszemcsével, amilyen növényi kultúra volt, sajnos mindegyikben keletkezett kár.
1: Egyre kisebb területen termesztenek levendulát idehaza. Tavaly már mindössze 170 hektáron ültették ezt a növényt. A legnagyobb termőterületek Pest, Somogy, Tolna és Veszprém vármegyében vannak, közölte az Agrárkamara és a Gyógynövényszövetség. Idehaza egyébként a leggyakoribb fajta a francia levendula. Nagyon erős UVB sugárzásra figyelmeztet a Hungaromet. Az előrejelzések szerint ma az UV-index országszerte meghaladja majd a 7-es értéket. A szakemberek azt javasolják, délelőtt 11 és délután 3 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűzőnapon, és használjunk fényvédőkrémet, fejfedőt. Normál bőrtípus esetén már 15-20 perc alatt is kialakulhat bőrpír. Napos időnk lesz kevés gomoly felhővel, záporra, zivatarra, talán az északkeleti határ mentén, illetve délnyugaton számíthatnak. A csúcsok 30 és 34 fok között alakulnak. Holnap is ragyog majd a nap, délután kora este azért nem kizárt egy-egy zápor, főleg az északi középhegységben. 31-36 fokot mérhetünk kint. Vasárnap a megnövekvő gomoly felhőzetből már többfelé kialakulhat eső, akár felhőszakadás is, viszont 32-37 fok lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, boldog születésnapot, kedves június 19-eiek. Hölgyet ígértem, hát akkor Ann Wilson. 1950-ben született ő, és a Heart alapító énekesnőjeként ismerjük, aki egyébként a húgával, Nancy Wilson gitárosan közösen vezeti a Heartot. Kettejük kreatív kémiája törte át a falakat a nők előtt a maszkulin hard rock műfajban. A 70-es években a Led Zeppelin által inspirált misztikus folk és hard rockos stílussal arattak sikert. 80-as években váltottak egy picit a tisztultabb, grandiózusabb aréna és a balladák irányába. Egyébként több mint 35 millió lemezt adtak el világszerte, és 2013-ban beiktatták őket a rock and roll hírességek csarnokába. Legismertebb slágerüket egyébként a Barracudát egy pofátlan lemezkiadós promóter ihlette. A férfi azt terjesztette a sajtóban, hogy a Wilson nővérek valójában vérfertőző szerelmi viszonyban élnek egymással. Na most Ann Wilson ezen annyira felbőszült, hogy egy szállodai szobában azonnal megírta a dal, hát felettébb dühös szövegét. Egyébként nem csak énekel, hanem képzett futbolista is, például játékát rendszeresen beépítette korábbi dalokba. Úgyhogy így, 103.9 Rock FM, boldog születésnapot, kedves maiak, és akkor Ann Wilson. No, meg ha már emlegettük, akkor jöjjön.

0: közlekedés.
1: Jó utat és balesetmentes közlekedést, továbbra is sávzárás a Dózsa-György úton a Tököli út közelében, sávzárás a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál, és sávzárás a Közraktár utcában, a Fővám térnél. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
2: Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
3: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: A Corvinis Duna Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek corvinplaza.hu és dunaplaza.hu.
5: Építés, jár!

0: javosztor.hu.
1: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
2: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
1: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
2: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
4: Segítség érkezhet a bajba került gazdálkodóknak. Csak kijelölt helyeken fürdőzzünk a kánikulában is. Egyre melegszik az idő, holnap hőségriasztás is jöhet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kivezetik a védett üzemanyag árakat, jelentették be tegnap a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci folyamatok teszik ezt lehetővé, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén ismét lehetővé teszi a beavatkozást. Az is elhangzott, hogy a kabinet 9 milliárd 600 millió forinttal segíti az aszály és a tavaszi fagyok miatt bajba került gazdákat, miközben folytatódnak az egyeztetések az uniós források mielőbbi felszabadításáról. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos pedig jelezte, szombattól hőségriasztás léphet életbe. A hőség idején sokan hűsölnek a strandokon, szabadvízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán vízimentő rádiónknak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
5: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keressünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevült testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól, pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszul lét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
4: Indul a 24 órás alkohol és drogmaraton. Reggel 9 órától holnap reggel 9-ig a rendőrök a lehető legtöbb sofőrrel fújatják meg a szondát országszerte. Az akciót az egész héten zajló roadpoll razzia keretében tartják. A cél, hogy kiszűrjék azokat, akik alkohol vagy kábítószer hatása alatt ülnek a volán mögé, és ezzel sajátjuk mellett mások biztonságát is veszélyeztetik. Megnyílik a Generali Gyereksziget. Mától vasárnapig ingyenes programokkal, köztük koncertekkel, színházi és cirkuszi előadásokkal, kézműves foglalkozásokkal várják a családokat a hajógyári szigeten. A fesztivál egyik új programja a közösségi mesealkotás lesz. A folyamatosan épülő történethez minden érkező gyerek hozzátehet egy szereplőt, helyszínt vagy eseményt. Napos nyári időnk lesz, néhány felhővel, csapadékra elvétve számíthatunk. A csúcsok 30 és 34 fok között alakulnak. Holnap is ragyog majd a nap, délután kora este azért nem kizárt egy-egy zápor, főleg az északi középhegységben. Délután már 31-36 fokot mérhetünk kint. Vasárnap gomoly felhők növekednek, már többfelé rákezdhet az eső, akár felhőszakadás is előfordulhat. A levegő viszont 32-37 fokig forrósodik.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

0: 103.9 Rock FM. Boldog pénteket mindenkinek. No, és hát The Rocky Horror Show. Egyértelműen említésre méltó, hiszen ebből született a The Rocky Horror Picture Show, már pedig 1973-ban Londonban e napon mutatták be a rock musicalt, amit egyébként egy munkanélküli színész, bizonyos Richard O'Brien írt, és célja pedig az volt, hogy ötvözze a fiatalkori szerelmeit, a B-kategóriás science fiction filmeket, a horror filmeket, a transvestita kultúrát, ma meg a rock and rollt. 73. június 19-e a londoni Royal Court Theatre, ez egy 60 fős stúdiószínpad volt. Provokatív, szexuálisan szabad és fülbemászó dalokkal teli előadás. Azonnal benyalta a közönség. Hónapokon belül már a nagyobb színházakba kellett költöztetni, és még abban az évben elnyerte a legjobb új musicalnek járó díjat Londonban. És hát ugye 75-ben a színházi siker után a 20th Century Fox stúdió leforgatta a filmváltozatot. Tim Curry, Susan Sarandon és Barry Bostwick főszereplésével, de hát még lehetne sorolni. Ami egyébként hatalmas bukás volt a mozikban, mert hogy a hagyományos közönség nem tud mit kezdeni ezzel a sokkoló történettel. Mivel nappal senki nem nézte, ezért a stúdió úgy döntött, hogy elkezdik éjfél vetíteni, vagy tehát éjszaka vetíteni. Most ezek a vetítések meghozták azt a fajta globális rajongói kultúrát, ami gyakorlatilag ma is egyedülálló a világon, mert hogy a nézők nem csak nézték a filmet, hanem elkezdtek beöltözni a karaktereknek. Újra játszották a jelenetet. És végül is a 75-ös bemutatása óta mondhatni, hogy folyamatosan műsorom van a mozikban. Ez a filmtörténelem leghosszabb ideje megszakítás nélkül mozikba futó alkotása. Úgyhogy kérem szépen, 103.9 Rock FM, Time Warp, aminek vannak pontos tánclépési leírása is, ha valaki szeretne rákeresni.
1: It's astounding. Time is fleeting. Madness.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: A külföldi látogatók pörgették fel tavaly a turizmust, fontos a folyadékpótlás a nagy melegben, tehát ma is, mert akár 34 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Hőségriasztás léphet életbe holnaptól. Az országos tiszti főorvos szerint az előrejelzések alapján legalább 3 napon át 25 fok fölött alakulhat a napi középhőmérséklet. A riasztás fokozatáról majd ma döntenek. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón arra figyelmeztetett, a tartós hőség különösen az idősekre, a kisgyerekekre és a krónikus betegekre veszélyes. A nagy melegben fontos a megfelelő folyadékpótlás, a déli órákban pedig érdemes kerülni a tűzőnapot és a megterhelő fizikai munkát. Az egészségügyi intézmények már megkezdték a felkészülést a várható hőhullámra. Tovább erősödött a hazai turizmus tavaly. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025-ben összesen több mint 47 millió vendég éjszakát regisztráltak Magyarországon, ami 5%-os növekedés az előző évhez képest. A bővülés leginkább a külföldi turistáknak köszönhető, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a KSH szakértője.
2: A külföldi turisták több időt töltöttek el nálunk, és többet is költöttek. Az utazásaik száma 4%-kal, az általuk eltöltött idő azonban még ennél is nagyobb mértékben 14%-kal emelkedett, ami az átlagos tartózkodási idő növekedésére utal. Az eltöltött idővel párhuzamosan 12%-kal emelkedett az országban általuk elköltött összeg, ami a magyarországi vállalkozásokat segítette. A többnapos utazásaik során ők átlagosan 29 ezer forintot hagytak az országban.
1: Átmeneti korlátozások jönnek az ügyintézésben az MVM-nél. Az energiaszolgáltató egységesíti ügyfélkiszolgálási rendszereit, ezért június végén és július első felében egyes ügyeket csak korlátozottan intézhetünk. A vállalat azt kéri, aki teheti a sürgős ügyeket, még június 30-a előtt vagy július közepe után intézze el. Újabb medvetámadás történt a székelyföldi Kászonújfaluban. Egy vadászra és segítőjére rontott rá az állat. A sérülteket kórházba vitték, állapotuk stabil. Ez a vadállat 2 nappal korábban már 2 helyi férfit is megsebesített a település közelében. Az agresszív medvét most kilőtték. Napos időnk lesz, kevés gomoly felhővel, záporra, zivatarra, talán az északkeleti határ mentén, illetve délnyugaton számíthatnak. A csúcsok 30 és 34 fok között alakulnak. Holnap is ragyog majd a nap, délután kora este azért nem kizárt egy-egy zápor, főleg az északi középhegységben. 31-36 fokot mérhetünk kint. Vasárnap a megnövekvő gomoly felhőzetből már többfelé kialakulhat eső, akár felhőszakadás is, viszont 32-37 fok lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

9 Rock FM, jaj, de jó ez a kis péntek, nyakunkon a hétvége, kitörhet a vakáció, meg még marha meleg is lesz. Na éppen ezért az utakon nagyon óvatosan mindez egyszerre zúdul ránk. Na meg azért is, mert Garfield nap van, ha valaki lemaradt volna róla. 1978, Jim Davis rajzoló e napon indította útjára a képregény csíkot mindössze 41 amerikai újságban. Az első képkockán John Arbuckle bemutatkozott, Garfield pedig rögtön az első gondolat buborékában kiadta a parancsot: etes meg! A képregény egyébként elképesztő sebességgel hódította meg a világot, idővel Garfield lett a világ legtöbb újságjában egyszerre szindikált képregény. Ugye ezt tudjuk, hogy Jim Davis nem hasraütésszerűen választott nevet kedvenc macskáját a saját nagyapjáról, James Garfield Davisről nevezte el. És bár egyébként Garfield imádja a születésnapját, de csak a torták miatt, mert közben retteg az öregedéstől, ezért általában a június 19-ét megelőző napok a képregényben mindig hagyományosan arról szóltak, hogy John, Oddi vagy a pókok ugratták Garfieldot a korával, aki pedig éppen rémálmokkal küzdött, vagy a ráncai, vagy a recsegő csontjai miatt. Úgyhogy így, 103.9 Rock FM, na zenéjünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és leginkább óvatos közlekedést kívánok a mai napra, hiszen sok minden egyszerre időzítődik, kitör a vakáció. Útszűkület van a 19. kerületi Bátori utcában, illetve félpályás lezárás a 22. kerületben a Szabadkai utcában, no meg sávzárás a Dózsa-György úton a Tököli út közelében.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
6: Vashiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
8: A termés sem kímélte sok felé a vasárnapi vihar. Évről évre kisebb területen ültetnek levendulát. Napos meleg idő lesz nagyon erős UV-sugárzással. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Jól haladnak az egyeztetések az uniós források felszabadításáról. A következő napokban újabb törvénymódosítások kerülhetnek az országgyűlés elé, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón tegnap. Vitézi Dávid szerint jövő héten a kormány tárgyalja az új hévek és intercity vonatok beszerzéséhez szükséges garanciákat is. Emellett felülvizsgálják a Városliget fejlesztésének folytatását, a Mohácsi híd beruházását, valamint a trafik és kaszinó koncessziók rendszerét. Helyenként a teljes termést is elpusztíthatta a vasárnapi ítéletidő a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli részén. Az országos jégkármérséklőrendszer ezúttal csak korlátozott üzemmódban működött. Ennek okairól kérdeztük Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét.
9: Mind az automata, mind pedig a manuális generátorok működtek. Bács-Kiskun vármegyére nem adott ki a hungaromet piros riasztást, ezért ott ezek nem kerültek a kapcsolásra. Ennek azért van jelentősége, mert június 3-ától tértünk át a narancsriasztásról a pirosra, és az érintett területeken csak narancsriasztás volt. 3 szupercella haladt keresztül a területeken, és nagy jégszemcsével, amilyen növényi kultúra volt, sajnos minden évben keletkezett kár.
8: Egyre kisebb területen termesztenek levendulát idehaza. Tavaly már mindössze 170 hektáron ültették ezt a növényt. A legnagyobb termőterületek Pest, Somogy, Tolna és Veszprém vármegyében vannak, közölte az Agrárkamara és a Gyógynövényszövetség. Idehaza egyébként a leggyakoribb fajta a francia levendula. Nagyon erős UVB sugárzásra figyelmeztet a Hungaromet. Az előrejelzések szerint ma az UV-index országszerte meghaladja majd a 7-es értéket. A szakemberek azt javasolják, délelőtt 11 és délután 3 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűzőnapon, és használjunk fényvédőkrémet, fejfedőt. Normál bőrtípus esetén már 15-20 perc alatt is kialakulhat bőrpír. Napos nyári időnk lesz néhány felhővel, csapadékra elvétve számíthatunk. A csúcsok 30 és 34 fok között alakulnak. Holnap is ragyog majd a nap, délután kora este azért nem kizárt egy-egy zápor, főleg az északi középhegységben. Délután már 31-36 fokot mérhetünk kint. Vasárnap gomoly felhők növekednek, már többfelé rákezdhet az eső, akár felhőszakadás is előfordulhat. A levegő viszont 32-37 fokig forrósodik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul! újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
2: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
4: Lifestyle Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől,

0: 103.9. Rock FM. Hírek.
1: Maratoni ellenőrzés indul az ittas bódult sofőrök kiszűrésére. Csak kijelölt helyeken fürdőzzünk. Holnaptól másodfokú hőségriasztást rendeltek el. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Másodfokú hőségriasztás lép életbe holnaptól, érkezik ugyanis az év első nagy hőhulláma, és a Hungaromet előrejelzése alapján az országos tiszti főorvos az ország egész területére elrendelte a riasztást kedd éjfélig. A szakértők figyelmeztetnek, hogy a hirtelen felmelegedés, illetve a tartós hőség megterhelheti a szervezetet, különösen az idősekre, a kisgyerekekre és a krónikus betegekre veszélyes. A nagy melegben fontos a megfelelő folyadékpótlás, a déli órákban pedig érdemes kerülni a tűzőnapot és a megterhelő fizikai munkát. Használjunk fényvédőkrémet, fejfedőt. A hőség idején sokan hűsölnek a strandokon, szabadvízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán vízimentő rádiónknak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
2: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keressünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevült testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól, pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszulét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
1: Elindult a 24 órás alkohol és drog maraton. Reggel 9 órától holnap reggel 9-ig a rendőrök a lehető legtöbb sofőrrel fújatják meg a szondát országszerte. Az akciót az egész héten zajló roadpoor razzia keretében tartják. A cél, hogy kiszűrjék azokat, akik alkohol vagy kábítószer hatása alatt ülnek a volán mögé, és ezzel sajátjuk mellett mások biztonságát is veszélyeztetik. Megnyílik a Generali Gyereksziget. Mától vasárnapig ingyenes programokkal, köztük koncertekkel, színházi és cirkuszi előadásokkal, kézműves foglalkozásokkal várják a családokat a hajógyári szigeten. A fesztivál egyik új programja a közösségi mesealkotás lesz. A folyamatosan épülő történethez minden érkező gyerek hozzátehet egy szereplőt, helyszínt vagy eseményt. Napos időnk lesz, kevés gomoly felhővel, záporra, zivatarra, talán az északkeleti határ mentén, illetve délnyugaton számíthatnak. A csúcsok 30 és 34 fok között alakulnak. Holnap is ragyog majd a nap, délután kora este azért nem kizárt egy-egy zápor, főleg az északi középhegységben. 31-36 fokot mérhetünk kint. Vasárnap a megnövekvő gomoly felhőzetből már többfelé kialakulhat eső, akár felhőszakadás is, viszont 32-37 fok lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a pénteki rock délután. Hát bizony, már péntek van, hát most eljött a hétvége, igen, mit csináljunk, még azért mondjuk nincs teljesen hétvége, de foci VB az van, és van nekünk egy online streamünk is, www.rockradio.hu, ott is lehet bennünket hallgatni, tehát hogyha valakit elhagyja Budapesten, akkor semmi kifogása nem lehet arra, ha van jó internet, hogy ne hangosítsa fel a Rock FM-et, már pedig ezt fel kell, mert hogy a Red Hot Chili Peppers érkezik, de ugye ők közülük Michael Bazzari, azaz Flea, a Red Hot Chili Peppers basszusgitárosa adott ki egy új albumot március 27-én, aminek az a különlegessége, hogy ez az első szóló albuma, Honor a címmel jelent meg, és nem rockos, hanem inkább ilyen jazzes, és Flea elég sok mindent csinál ezen az albumon, basszusgitár mellett trombitán játszik, énekel, és természetesen ismert muzsikusok egész sora vonul fel a dalokban, úgyhogy gratulál neki innen is, mi a Red Hot Chili Peppers-t hallgatjuk most meg, ez a Can't Stop.

0: spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

első album, amely már Grace Slick nélkül készült, és egyben az utolsó is lett, több mint 20 évre. A korábbi erősen szintetizátoros pop hangzást a banda ezúttal egy keményebb gitárközpontú aur rock királyra cserélte. Az új korszak középpontjában továbbra is Mickey Thomas karakteres hangja állt, aki az album meghatározó alakjává vált. A lemez legnagyobb sikere az It's Not Enough volt, amely 1989 őszén egészen a 12. helyig jutott a Billboard listáján. Ez a dal lett a Starship utolsó top 40-es slágere az Egyesült Államokban, és sok rajongó számára egy korszak lezárását jelenti. Ezért olyan fájdalmasan jó meghallgatni mindig. Ez a Starship és az It's Not Enough.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

99 Rock FM és Bryan Adams érkezik, aki érkezik, hölgyeim és uraim, amit mondtam, az énekes dalszerző Roll with the Punches című turnéját bonyolítja éppen, és hát ugye ezekhez a turnékhoz mindig adnak egy-egy újabb dátumot, és nemrégiben derült ki, hogy Bryan Adams Magyarországra érkezik, rengetegszer volt már nálunk, egészen konkrétan 8. alkalommal lesz itt a világhírű kanadai rockstar, 2 évvel ezelőtti estje után, december 16-án ismét őt köszönhetjük, vagy ő köszönt bennünket leginkább az MVM Domban. Kanada egyik legsikeresebb zenésze csak nem 5 évtizedet tartó karrierje során több mint 100 millió lemezt adott el, turnézott mind a 6 kontinensen, első nyugati zenészként lépett fel például Pakisztánban vagy Vietnámban, több mint 40 országban vezette a slágerlistákat, és valami elképesztően energikus mind a mai napig, és a most következő dalt azt mindig egy hölgy rajongójával szokta elénekelni, úgyhogy addig, amíg a koncert meg nem történik, lehet hölgyeim gyakorolni, ez a When You

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a pénteki Rock délelőtt, hát nagyon hamar eljött a hétvége, de hát most tulajdonképpen egy kvázi ünnepi időszakot élünk a foci VB miatt, itt mindenki nagyon elpezseg ezen a nagy rendezvényen, még legalább egy hónapig, az a minimum, és persze közben hallgatjuk a legjobb rockzenéket, és várjuk a hétvégét, hát a tankcsapda érkezik, akiknek az életében új korszak kezdődött, megvan új gitárosuk, Vörös Attila, akit be is mutattak március 28-án egy teltházas örökké tart koncerten a Budapest Arénában, és aztán időközben készül az új lemezük, amelyet 10 különböző gitárossal vettek fel, akkor még nem tudták, hogy ki lesz az új gitárosuk, de most már megvan minden, és hát nyilván nyáron turnéznak, fesztiválokon lépnek fel, és talán ősszel lehetünk olyan szerencsések, hogy a kezünkbe vehetjük az új lemezt, amelyről két dal már napvilágot látott. Ez a tankcsapda és a fiúk ölére lányok.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évek.

103.9 Rock FM és Billy Idol folytatja. Hát kérem tisztelettel, Billy Idolnak ugye tavaly volt a karrierje 50 éves, és ennek a jeles évfordulónak az alkalmából ő kiadott egy új lemezt, mégpedig Dream Into It címmel, és aztán elindult turnézni, hogy megünnepelje ezt a fantasztikus 50 évet, mégpedig Amerikában először a Joan Jett and the Blackhearts-al, aztán utána jött Európába, és teljesen nyilvánvaló módon nálunk is fellépett itt a Budapest Parkban, fantasztikus koncertet adott. Ő tavaly töltötte be egyébként a 70. életévét is, és ennek apropóján hát is megjelent a Billy Idol Should Be Dead című egész estés dokumentumfilm, amelynek az egyik betét dalát a 2026-os Oscar díjátadóra is jelölték a legjobb eredeti dal kategóriában, a dal címe pedig Dying to Live. Ami még hír Billy Idol-al kapcsolatban, hogy ugye tavaly jelölték a Rock and Roll Hall of Fame-be, akkor nem jutott be, ami új hír és átvisz bennünket most már 2026-ra, hogy idén bejutott, és a beiktatási ceremónia november 14-én lesz Los Angelesben. Ő itt Billy Idol és a Dancing with Myself.

103.9 Rock FM és egy jó Accept. Hát az a helyzet, hogy fél évszázados jubileumát ünnepli idén az európai heavy metal egyik legfontosabb zenekara. A német legenda egy nagyszabású 24 állomásos turnéval járja be a kontinens, és természetesen megérkeznek majd Magyarországra is. Nem kell sokat várni, december 6-án fogják elérni Budapestet, és tulajdonképpen pontosan 50 éve indult el az a karrier, amely meghatározó szerepet játszott az európai heavy metal fejlődésében. Az Accept olyan klasszikusokkal írta be magát a rock történelembe, mint a Balls to the Wall, a Metal Heart vagy a Fast as a Shark, amelyet sokan a speed metal egyik előfutárának is tartanak. Az évtizedek során számos tagcsere és több hosszabb szünet is tarkította a zenekar történetét, de egy valaki végig kitartott, a jellegzetes gitárjátékáról ismert Wolf Hoffmann, aki ma is az Accept motorja és egyetlen tagja a klasszikus felállásból, és igen, őket hallgathatjuk meg, mégpedig december 6-án a Barbanegrában. Ez az Accept és a Balls to the Wall.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
2: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
1: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
2: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
4: 10:00, a gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01, anya egy pihentető masszázson. 10:02, én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
5: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
6: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
5: Neked Sedacur Forte kell.
6: Sedacur Forte?
5: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a pénteki rock délelőtt, hát a pénteki rock délelőtt is már délután folytatódik tovább, mert hogy 12 óra elmúlt, van itt nekünk egy jó foci vb-nk, van itt nekünk egy jó hétvégénk, és vannak itt nekünk a legjobb rockzenék, hát ha valaki dolgozik jó munkát, ha úton van jó utat, ha otthon pézik jó pihit, www.rockradio.hu, online streamen is lehet bennünket hallgatni, és most az Iron Maiden, akik innen kezdték el az 50. születésnapi koncertturnéjukat, a Run For Your Lives turnét egy duplával mégpedig, és én azóta reménykedem, mert hogy akkor nem tudtam eljutni, hogy majd itt is fogják befejezni, de turné közben még megjelent életrajzi filmjük is, mégpedig a Burning Ambition, amelynek május 7-én volt a bemutatója, és az egyik vetítésen természetesen maga a banda is tiszteletét tette a Leicester Square-en Londonban, ahol Eddie is megjelent, hát ő aztán végképp nem hiányozhat, mindenhol ott kell lennie, ez az Iron Maiden és a The Trooper.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM, na azt írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autó csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták, a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, az átterelési pontokban mindenki vezessen óvatosabban, és vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Az M6-os autópályán Érdnél a 17-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt zárták le, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át, a munka kapcsán a 17-es kilométernél lévő Érd-Kelet-Nagytétény csomópont nem használható, kerülni a 19-es kilométernél lévő Érd-Ófalú csomóponton keresztül lehet. Plusz 36 20 99 103 9, azon mi SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infókat. Köszönjük szépen, és már is jön a Rammstein és a Du hast.

hast mich. Du hast mich.

103.9 Rock FM, hát mai divatos szóval élve nem akármilyen kollab érkezik most, mert hogy az Under Pressure a rock történelem egyik legikonikusabb együttműködése, a Queen és David Bowie 1981-ben kiadott közös dala, amely azonnal klasszikussá vált. A kislemez az Egyesült Királyságban rögtön az első helyig jutott, és a mai napig a két előadó egyik legfontosabb szerzeményeként tartják számon. A dal megszületése szinte véletlennek köszönhető. A Queen a svájci Montreux-ben dolgozott a Hot Space album anyagán, amikor David Bowie is a közelben tartózkodott, meghívták a stúdióba, az alkalmi találkozásból pedig egy egész éjszakás zenélés lett. Az eredeti ötlet egy félkész Queen dal volt, amelyet még Feel Like címen kezdtek el írni. Bowie érkezése után azonban teljesen új irányt vett a projekt, de ezen egyáltalán nem csodálkozunk, hát hiszen az Under Pressure-t számos kritikus minden idők egyik legjobb dalának nevezte, nem csak a Queen és David Bowie pályafutásának egyik csúcspontja, hanem annak bizonyítéka is, hogy két hatalmas egyéniség találkozásából néha valódi zenei csoda születik, és talán ez a dal legfontosabb üzenete, a nyomás mindenkit elér, de a szeretet és az emberség mindig erősebb lehet nála. Ez a Queen, David Bowie és az Under Pressure.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
0: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
3: Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
4: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
5: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
4: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
5: Neked Sedocur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedocurt.
6: Sedocur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a pénteki Rock délelőtt, amely már pénteken délután folytatódik, hiszen egy óra is elmúlt, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes péntek délutánt kívánok. Közeleg a hétvége, itt van a foci VB, ezen eléggé durván elörömködhetünk, aztán még itt vannak a legjobb rockzenék, és online streamen is lehet bennünket hallgatni, www.rockradio.hu, és még ráadásul egy jó Nickelback is érkezik. Na most úgy tűnik, hogy a Nickelback rajongóknak nem kell már sokat várniuk az új zenékre. Állítólag már a lemez az utolsó simításoknál tart. Igen, új lemezük lesz. A zenekar tavasszal már ízelítőt is adott a készülő anyagból. Márciusban jelent meg a vadonatúj Bones for the Crowds, amely az első előfutára lehet a következő korszaknak. Emellett a Nickelback egy különleges együttműködésben is feltűnt, ugyanis közreműködtek a brit rock csapat a Don Broco új dalában, a Cellophane-ben, és az új lemez a 2022-es Get Rolling folytatása lesz. Ez a Nickelback.

103.9 Rock FM írja az Útinform, hogy az M1-es autópályán a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. A kijelölt terelő út a következő, a 22-es jelű Sasfészektó pihenőhely. Aztán az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület esetén félpályás lezárás mellett végzik. A 11-es főúton Szentendrénél a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami torlódást okozhat. +36 20 99 9 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infókat, köszönjük szépen, és már is itt a jó Red Hot Chili Peppers, ez a Give It Away.

Egyetlen Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

100.9 Rock FM és Entrex, akik nemrégiben voltak itt nálunk, igen, július 1-én a Barbanegrában adtak koncertet. Na most őnek itt már májusban meg kellett volna, hogy jelenjen az új albumuk, sőt, a zenekar gitárosa és fő dalszerzője Scott Ian szerint 2020-ban meg kellett volna jelennie, de a világjárvány ezt teljesen átírta, és mikor végre újra összejöhettek a stúdióban, hát akkor gondolom minden egy kicsit úgy átlényegült, úgyhogy hát egy picit tovább tart ennek az albumnak a kiadása, mint amire számítottunk, de megvan a konkrét dátum, szeptember 18-án érkezik, és a címe pedig Cursum Perficio, ez latinul nagyjából annyit jelent, hogy beteljesítem az utamat, és tökéletesen tükrözi azt az érzelmi hullámvasutat, ami a banda az elmúlt években keresztül ment, és az album előfutáraként már meg is érkezett az It's for the Kids című dal, amely alapján úgy tűnik, hogy az Anthrax továbbra sem veszített semmit abból a brutál energiából, ami miatt a thrash metal egyik legnagyobb alapbandájának számítanak. Hát akkor Anthrax, Madhouse.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a pénteki Rock délelőtt, amely már pénteken délután folytatódik tovább, és hát most már az utolsó óráját tapossuk, úgyhogy talán már mondhatom azt egyeseknek, hogy jó hétvégét, akik már elkezdtek itt hétvégézni, hát a futball VB az van, azt nagyon szeretjük, illetve, amit még nagyon szeretünk, azok a legjobb rock zenék, és ott, hát nem ott, hanem itt ilyenek mennek 0-24-ben, heti hét nap, és hát úgy alapvetően mindig, mindenkor és mindenhol a Smash Mouth érkezik, akiknek 1999-ben jelent meg Astro Lounge című albuma, és az All Star című dal róla a legismertebb, de tulajdonképpen azért, mert a Shreknek a nyitó jelenetében ez a dal csendül fel, és eredetileg egyébként afféle himnusznak készült azoknak, akik kívülállónak vagy különcnek érzik magukat, nem csoda, hogy a Shrek alkotóinak eszébe jutott ezt a dalt odarakni, úgyhogy ez a Smash Mouth legismertebb dala. Itt a Smash Mouth és az All Star.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM. Hát ha azt mondom, hogy Rocky filmek, akkor az embernek a Survivor-től az Eye of the Tiger ugrik be, de hát ugye volt egy másik dal. 1985-ben a Survivor neve ismét összeforta a Rocky filmek világával, ugyanis a Burning Heart az kifejezetten a Rocky 4 számára készült, méghozzá Sylvester Stallone egy személyes felkérésére. A film egyik legismertebb betétdala lett, ugye ez volt az a rész, ahol Iván Drágóval küzd Rocky, és a számot, ezt a számot Jimmy Jamison énekelte, aki még a Baywatch-nak a főcímzenét is énekli, onnan lehet ismerős, és ez lett a zenekar egyik legnagyobb sikere az ő korszakában. Az amerikai Billboard listán egészen a második helyig jutott, miközben Európa szerte is hatalmas sláger lett, több országban a top 10-be került, Belgiumban és Svájcban pedig listavezető volt, és tulajdonképpen a Burning Heart az nem csupán egy rock himnusz, vagy box himnusz, a dal szövege a hidegháborús feszültségeket is megidézi, úgyhogy én azt hiszem, hogy ezért is lett talán annyira népszerű. Survivor, Burning Heart.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, na ennyi volt már a Rock délelőtt, érkezhet a Rock délutánnal és a legjobb rockzenékkel. Klamancsa Krisztián, jön Szili és a Rock the Night, és ez már nagyon-nagyon hétvégi hangulatban történik majd meg. Én pedig mindenkinek jó foci vb-zést kívánok, meg jó hétvégét. Találkozzunk jövő héten hétfőn, ugyanekkor, akkor is a legjobb rockzenékkel. Addig is Csizinszki Éva vagyok, ők pedig a Journey és a Don't Stop Believin'.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: 10.00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10.01. Anya egy pihentető masszázson. 10.02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
3: Persze, mert ebben a melegben alig alszom. Feszült és fáradt vagyok.
2: Neked Sedacur Forte kell.
3: Sedacur Forte?
2: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
1: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Építés.

0: Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
1: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM egész Európán végig söpör a kánikula, és ebből mi sem maradunk ki. Hogy az jó hír vagy rossz, hát nyáron talán bocsánatos bűn, hogyha ilyen idők vannak, méghozzá minden napra jut legalább 34 fok. Mostantól kellemes délután, Klamoncse Krisztián vagyok, ez a péntek az, amely elkezdi a legalább két hétig tartó kánikulát, július utolsó két hete, vagy legalábbis 10 napja biztosan hasonló időjárással telik, mint a mai 34-36 vagy 33 és 35 fokokkal. Néha jöhet valami csapadék, teljesen jelentéktelen lesz állítólag ez szombaton, ha egyáltalán előfordul. Vasárnapra hideg fronttal jöhet némi lehűlés, ami állítólag hétfőre kedre érezteti a hatását, de hát ezt sokszor mondtam már az elmúlt napokban, hogy nem lesz 36 fok, csak mondjuk 33-35. És mi lesz a jövő héten? Kánikula. És ezzel mindent elmondtam. Elképesztően sok napsütéssel, nagyon magas hőmérsékleti értékekkel, és még a hajnalok is 21-23 fokosak. Régen napközben könyörögtünk volna ilyenekért. A legjobb zenékért viszont a pénteki rock délutánban sem kell könyörögni Deep Purple és a Black Knight. Most!

Rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, megkezdődött a kánikulai hétvége, ez a közlekedésben is érezteti hatását. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az erős teherforgalom miatt Bicske, illetve Biatorbágy térségében szakaszos lassulások alakultak ki a külső sávban, ezért személyautóval az átterelt sávot érdemes használni, írja az Útinform. Tata térségében is inkább a tehergépjárművek torlódnak, itt legalább 4 kilométeres a kamionsor. Az M7-es autópályán a Balaton irányába elindult a nyaralni készülők első hulláma, ezért Törökbálint és Martonvásár között már most szakaszosan torlódik az M7-es forgalma. Aszfaltoznak az M2-es autóúton Vác elkerülő szakaszán a Kosdi csomópontnál, az autóúton a 42-es és a 43-as kilométerek között a Budapest felé vezető sávot lezárták, a járműveket a csomópont le- és felhajtó ágán keresztül terelik, a Kosdi elágazásban délutánig jelzőőrös irányítás van. Az Útinform tanácsa, hogy főleg a Kosdi úton közlekedők figyeljenek, mert normális esetben nekik lenne elsőbségük. Budapesten három baleset is történt, az Üllői út 18. kerületi szakaszán, a Tinódi utca közelében van az egyik, a Vámház körúton a Fővám térnél a Szabadsághíd felé van a másik, illetve a 13. kerületben a Dagály utcában is történt baleset, az Esztergomi útnál sávlezárás van a Ferihegyi repülőtérre vezető úton jelenleg a Felső Csatári út közelében, megkezdődött a hétvégi lezárás a pesti alsórakparton, és egyirányosítás van a K-hídon az Óbudai sziget felé a hétvégére. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, strand szezon, bikini szezon, tudom, a hölgyek kedvéért, kisgatyás férfiak szezonja is, persze hát ki mit szeret, van, aki a hosszú nadrágos férfiakat szereti, csak akkor fölül ne legyen semmi, és akkor ráadásul még van egy olyan film is, hogy alul semmi, tévésorozatnak meg Baywatch, és ha már strand szezon, akkor mi más, mint ez, Jimmy Jamison, és az I'm Always Here, a Rock FM-en.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, az eredeti klasszikus, mindig a legjobb. Guess Who, American Woman, de aztán eszünkbe jut Lenny Kravitz feldolgozása, aki pont a 90-es évek, 2000-es évek váltásánál domborította a legjobb dalokat, na jó, nem csak ekkor, de ekkor is, például a 90-es évek végén a Fly Away-t, aztán 2000-ben mondjuk az a Gain című balladáját, és akkor feldolgozta még a 2000-es évek elején az American Woman című dalt is. Klamancsek Krisztián vagyok, kellemes péntek délutánt kívánok, közlekedési szempontból nem kellemes, a kánikula rendkívül megviseli a járművezetőket, és tele vagyok közlekedési információkkal. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az erős teherforgalom miatt Bicske, illetve Biatorbágy térségében szakaszos lassulások alakultak ki a külső sávban, írja az Útinform. Tata térségében is inkább a tehergépjárművek torlódnak, legalább 4 kilométeres a kamionsor, ráadásul egy baleset is nehezíti az előrejutást, ugyancsak a Budapest felé vezető oldalon Óbarok térségében az átterelt belső sávban 4 gépjármű ütközött össze. A sérült járműveket ki lehet kerülni, de így is több kilométeres a torlódás, és az esemény miatt nagyon fontos, a Hegyeshalom felé vezető oldalon is lezárták a belső sávot. Szóval az M1-es Budapesttől 40 kilométerrel arrébb lévő szakasza, vagy 20-40 kilométer, még az agglomerációt is érinti, rettenetesen torlódik minden irányban. Az M3-as autópályán a Vásáros-Namény felé vezető oldalon Bak térségében felborult egy személyautó, a 44-es kilométernél a belső sávot zárták le, a torlódás már legalább 8 kilométeres, a nézelődők miatt az ellenkező irányban is több kilométeren araszolnak az autósok. És az M7-es autópályán a Balaton irányába elindult a nyaralni készülők első hulláma, már 1-2 órával ezelőtt is, ezért folyamatosan torlódik Törökbálint és Martonvásár térsége. Budapesten is sok a baleset, például a 10. kerületben a Gyömrői úton az Újhegyi út közelében történt egy, az Árpád hídon Pestre a Szentlélek térnél is történt baleset, az Üllői út 18. kerületi szakaszán korábban a Tinódi utca közelében, és baleset van a Vámház körúton, a Fővám térnél a Szabadság híd felé. Sávlezárás van továbbra is a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Felső Csatári út közelében, illetve hétvégi lezárás kezdődött a pesti alsórakparton, és egy irányosítás van a Káhídon, az Óbudai sziget felé. Balesetmentes közlekedést, jó utat kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, a Rock FM hétvégi rock lexikonjaiban a nyári szezonban elindult a nagy 80-as évek sorozat. Igen, ez 10 hétvége, és igen, mindenki imádja, ezt várja. 2026. július és augusztus minden hétvégéje egy-egy év száma 80-as évekből. Most 1982 rock slágerei és történelmi eseményei úgy, ahogy sehol máshol. Rock lexikon minden szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától csak itt, a 103.9 Rock FM-en.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten hétvégi lezárás van a pesti alsórakparton, és egész hétvégén egyirányosítás van a Kán hídon az Óbudai sziget felé. Sávlezárás van a 13. kerületben a Dráva utcában és a Rejter Ferenc utcában is, ugyanitt lezárás van a Rejter Ferenc utcában a Zsinór utcánál. Sávlezárás van a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé is, illetve az első kerületben a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt. Félpályás lezárások a fővárosban, a 22. kerületben a Szabadkai utcában és a 11. kerületben a Sáfrány utcában, és van egy útszűkület a 19. kerületben a Bátori utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999

0: Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek csepepláza.hu.
1: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.

103.9 Rock FM hosszú-hosszú hónapokkal ezelőtt Billy Idol koncert turnéjáról egyetlen egy hír sem jelent meg, pedig tavasszal már nagyon sokan keresték az interneten a híreket, várták, hogy egyáltalán mi minden jelenik meg, aztán valahogy a nyár kezdetén, vagy valamivel előbb Billy Idol-val kapcsolatban azért egy-két koncert turnés hír megjelent, és akkor a rajongók megnyugodtak. Billy Idol a 80-as évekből átlépett a 90-es évekbe pont ezzel a dallal annak idején, a Cradle of Love-val. Klavancsek Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok, csak rossz híreim vannak, most már nagyon sok órája a közlekedéssel kapcsolatosan, hatalmas a meleg, és rengetegen mennének a hétvégére, hogy kánikulai hétvégét töltsenek, de szerintem a jó értelemben vízparton vagy egyéb helyeken. Az útinform azt írja, az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az erős teherforgalom miatt Bicske, illetve Biatorbágy térségében szakaszos lassulások alakultak ki a külső sávon. A Budapest felé vezető oldalon a 41-es kilométernél korábban egy baleset is történt. A sávzárás már mindkét irányban megszűnt, de a mindkét irányban kialakult több kilométeres torlódás lassan oszlik fel. Rock FM hallgatók is írták Viberen, köszönöm szépen, az M3-as autópályán a Vásáros-Namény felé vezető oldalon Bak térségében a terelt szakaszon 4 személyautó ütközött össze. A 44-es kilométernél a műszaki mentés idejére a forgalmat megállították, a torlódás emiatt több mint 8 kilométeres. A nézelődők miatt az ellenkező irányban is több kilométeren arra szólnak az autósok. Aki teheti, Vásáros-Namény felé Gödöllő és 60 között kerüljön a 3-as főúton, de számítson rá, hogy a 3-as főúton is óriási a forgalom. És az M7-es autópályán a szokásos hétvégi tumultus a Balaton felé, már az M1-essel közös szakaszon is lassú az előrejutás, így aztán a mondhatni budapesti Török-Bálinti szakasz is dugul, aztán Török-Bálint és Martonvásár között is, az átlagoshoz képest legalább 30 perccel hosszabb lehet a menetidő. Balesetek Budapesten, Zuglóban, a Nagy Lajos Király útján, a Mogyoródi útnál, a 17. kerületben a Pesti úton, a Csavai útnál és az Árpád hídon Pestre, a Szentlélek térnél. Jó utat, jó hétvégét, balesetmentes közlekedést kívánok!

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, a Rock FM hétvégi rock lexikonjaiban a nyári szezonban elindult a nagy 80-as évek sorozat. Igen, ez 10 hétvége, és igen, mindenki imádja, ezt várja. 2026. július és augusztus minden hétvégé.

0: közlekedés.
1: Budapesten hétvégi lezárás van a pesti alsórakparton, és egész hétvégén egyirányosítás van a Kán hídon az Óbudai sziget felé. Sávlezárás van a 13. kerületben a Dráva utcában és a Rejter Ferenc utcában is, ugyanitt lezárás van a Rejter Ferenc utcában a Zsinór utcánál. Sávlezárás van a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé is, illetve az első kerületben a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt. Félpályás lezárások a fővárosban, a 22. kerületben a Szabadkai utcában és a 11. kerületben a Sáfrány utcában, és van egy útszűkület a 19. kerületben a Bátori utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
2: Építi!

93.9 Rock FM, a kánikula napjai ezek, és a következő 10 napban meg kell szoknunk a nem ritka 33, 34, 35 fokokat. Most hétvégén 36 fokos lesz a csúcs, szombatra is és vasárnapra is. Jelentéktelen eső lehet szombaton, ha egyáltalán lesz belőle bármi, vasárnap viszont már intenzívebben lehet számítani nem nagy mennyiségű csapadékra, de valami jön, ráadásul hideg fronttal, ami állítólag jövő hét elejére lehűlést hozna, de hát ebből a lehűlésből annyi lesz, hogy a 35-36 fokot lehet, hogy csak 30-33 fokosnak fogjuk érezni. A kánikula azonban feltartóztathatatlan, mert hogy a hétvégén is tombol, meg aztán a jövő hét elején is az említett 33-35 fokokkal, később is, ha mérséklődik, akkor is 33 fokos lehet a csúcs. Hosszú-hosszú napokon keresztül, méghozzá június utolsó napjaiban is, és július első napjaiban is, ezért mondtam, hogy a következő 10 napban legalább. Ezzel párhuzamosan emelkedik a hajnali felmelegedés is, már korán reggel 21 és 23 fok lesz tartósan minden reggel.

103.9 Rock FM, a Rock FM hétvégi rock lexikonjaiban a nyári szezonban elindult a nagy 80-as évek sorozat. Igen, ez 10 hétvége, és igen, mindenki imádja, ezt várja. 2026. június, július és augusztus minden hétvégéje egy-egy év száma 80-as évekből. Most 1982 rock slágerei és történelmi eseményei úgy, ahogy sehol máshol. Rock lexikon minden szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától csak itt a 103.9 Rock FM-en.

Egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten hétvégi lezárás van a pesti alsórakparton, és egész hétvégén egy irányosítás van a Kán hídon az Óbudai sziget felé. Sávlezárás van a 13. kerületben a Dráva utcában és a Rejter-Ferenc utcában is, ugyanitt lezárás van a Rejter-Ferenc utcában a Zsinór utcánál. Sávlezárás van a Balcsi-Zsilinszky úton befelé is, illetve az első kerületben a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt. Félpályás lezárások a fővárosban, a 22. kerületben a Szabadkai utcában és a 11. kerületben a Sáfrány utcában, és van egy útszűkület a 19. kerületben a Bátori utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: 10.00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10.01. Anya egy pihentető masszázson. 10.02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.

0: közlekedés.
1: Budapesten hétvégi lezárás van a pesti alsórakparton, és egész hétvégén egyirányosítás van a Kán hídon az Óbudai sziget felé. Sávlezárás van a 13. kerületben a Dráva utcában és a Rejter-Ferenc utcában is, ugyanitt lezárás van a Rejter-Ferenc utcában a Zsinór utcánál. Sávlezárás van a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé is, illetve az első kerületben a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt. Félpályás lezárások a fővárosban, a 22. kerületben a Szabadkai utcában és a 11. kerületben a Sáfrány utcában, és van egy útszűkület a 19. kerületben a Bátori utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, a kánikula napjai ezek, és a következő 10 napban meg kell szoknunk a nem ritka 33, 34, 35 fokokat. Most hétvégén 36 fokos lesz a csúcs, szombatra is és vasárnapra is. Jelentéktelen eső lehet szombaton, ha egyáltalán lesz belőle bármi, vasárnap viszont már intenzívebben lehet számítani nem nagy mennyiségű csapadékra, de valami jön, ráadásul hideg fronttal, ami állítólag jövő hét elejére lehűlést hozna, de hát ebből a lehűlésből annyi lesz, hogy a 35-36 fokot lehet, hogy csak 30-33 fokosnak fogjuk érezni. A kánikula azonban feltartóztathatatlan, mert hogy a hétvégén is tombol, meg aztán a jövő hét elején is az említett 33-35 fokokkal, később is, ha mérséklődik, akkor is 33 fokos lehet a csúcs. Ezzel párhuzamosan emelkedik a hajnali felmelegedés is, már korán reggel 21 és 23 fok lesz tartósan

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, itt a kánikulai hétvége és a kánikulai pénteken itt van az éjszakába hajló Rock the Night, Bűdi Szilivel, ahogy szoktuk 8 és éjfél között. Hétvégén Dandó Ádi és Schubert Krisztián vár mindenkit a legjobb zenékkel és a legfontosabb információkkal, én pedig a 80-as évek rocklexikon külön kiadásainak újabb fejezetével jönnek sorban-sorban az évszámok ezen a hétvégén 1982. Szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától. Plamoncsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, találkozzunk a kánikulai hétvégén is. Bárki bárhol van, a Rock FM-et vigye magával. Búcsúzásul ma estére Eagles és a Hotel California.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Jó estét, Budapest, FM 103.9, itt a Rock FM-en, szevasztok, én Szili vagyok, és ez itt a Rock the Night, ahol a földkerekség legjobb és legnagyobb rockslágerei mellett jönnek a kis hírek a nagy világból. A telefonszámunk 0620-999-1039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Makkoshogykáig. No, felkészülni vigyázz kisztűz rajt, indul a Rock the Night, én pedig mindenkinek jó szórakozást kívánok, kalandra fiú!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

Szaszaverom, ez itt a 103.9 Rock FM június 19-én is. Nagy szeretettel köszöntök minden kedves Rock FM hallgatót. Ma van az 171. napja, és még 195 van hátra. És ha valamikor, akkor ma durván tele vagyunk névnapokkal, elképesztő mennyiségű van belőle. Például ott van az Estella, a Hajnalka, Imogen, ó, a John Lennon, Imogen. Nem, az John Lennon, Imagine. Azt mondja, hogy Jávor, Juliana, Julinka, Liana, Mihaela. Ó, Mihaela! Az egy szlovák mesefilm volt. Romwald. Romuald, olyan is van. Zóra, Zorina. És aki a Spejsz van a nagynaptárban, az a Gyárfás. De a gyereket lehet bizony Deodátnak is hívni, vagy Gerváznak. Hát, minden csak a hajlandóságon múlik. Mennyire akarunk majd a gyerekkel kitolni felnőtt korában? Mert gyerekkorban még úgy elmennek. Egyébként az van, hogy azt látom, hogy ugye nekem is 11 éves a fiam, és megvannak, megszokódtak már ezek a furcsa nevek, hogy a gyereket Rómeónak hívjuk, vagy Zorinának. Sehol egy Pista, inkább az Ureák vannak, és a Deodátot. Nagyon hagyjuk abban. Én ebben a pillanatban, kérem szépen, elhozom nektek a földkerekség legnagyobb rockslágereit. Hajrá!

103.9 Rock FM, 100% rock. És hogy mi történt a mai napon, például 1991-ben elhagyja Magyarországot az utolsó megszálló szovjet katona is, Silov altábor nagy személyében. Hát igen, amikor jöttek, akkor felszabadítottak, amikor itt voltak, akkor pedig megszálltak minket. Hát ez már csak ilyen. Az eseményt megelőző államközi tárgyalások eredményei az 1990. március 10-én Horn Gyula magyar és Eduard Sevárnadze szovjet külügyminiszter által aláírt egyezmény alapján váltak valóra. 47 évig voltak itt, gondolom jól érezték magukat. Mi viszont érezzük magunkat attól jól, hogy már is jön a következő rockschlager, amely személyesen Billy Idol prezentál nekünk Cradle of Love itt a 103.9 Rock FM-en.

103.9 Rock FM a mai napon született Takeshi Kitano, japán színész, rendező és humorista. Ő az, aki mesterien tudja ötvözni a véres Yakuza filmeket a finoman abszurd humorral. A magyar nézők számára pedig leginkább az amerikai Ninja Warrior japán eredetiéből lehet ismerős. Emellett ő valójában híres festő és íróként is elismert. Volt, hogy a rendezéseiért díjakat nyert Cannes-ban, miközben Japánban pont ezekért a filmekért kritizálták. Hát kérem szépen, ami egyiknek jó, a másiknak nem. A művészet bizony ilyen trükkös játék.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, kik még a ma született bárányok. Például 62. június 19-én született Paula Abdul, amerikai énekesnő, koreográfus és televíziós személyiség. A 80-as és a 90-es évek egyik ikonikus előadója volt, és karrierje csúcsán olyan dalokat hozott, mint a Strange Up és az Opposite Attract. És akkor kapaszkodjunk meg, mert hogy a Michael Jackson-féle Nasty koreográfiája is az ő nevéhez fűződik. Később az American Idol zsűrieként vált ismerté, ahol mindig kedves volt, viszont mindenkihez volt egy furcsa megjegyzése, hát ettől vált egy kicsit legendássá ott. Kicsit olyan, mint a zenés műsorok anyukája, sok szeretettel, Néni Káosszal.

93.9 Rock FM, ez itt a Szilipédia. No, 78. július 19-én mutatták be az Egyesült Államokban a Garfield képregény első hivatalos epizódját. Jim Davis narancssárga lusta macskája azóta is a világ egyik legismertebb karaktere, aki gyűlöli a hétfőket, viszont imádja a lazányét és előszeretettel terrorizálja a gazdáját, John-t, és a cuki, de butácska kutyát, Odit. Garfield óta tudjuk, azt hiszem ebben biztosak lehetünk, hogy a lustaság az nem bűn, hanem egy stílusirányzat.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, ez itt a Szilipédia, és 1976. június 19-én a NASA leállította a Viking 1 űrszonda leszálló egységének próbáit, mert túl közel került a Mars felszínéhez. Néhány héttel később végül sikeresen landolt és elsőként küldött fotókat a vörös bolygó felszínéről. A Viking program nem csak technikai bravúr volt, de először vetette fel komolyan a marsi élet kérdését. Legalábbis hát a mikróbák szintjén. Hogy mi lett a gépekkel? Hát kérem szépen, a gépek azóta is jól viselik az űrbéli home office-t.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM, a Szilipédia. Például 1964. június 19-én alapították meg a zalakarosi fürdőt. Hát ettől fontosabb információt nem találtam. A Kis-Balaton közelében található település azóta is a hazai gyógyturizmus egyik fontos helyszíne, ahol a 96 fokos termálvíz nem csak a reumát enyhíti, hanem a városi stresszt is leoldja. Hoppári! Gyerekek, egy kis magyar wellness mindig jót tesz. Anyát és a nagymamát berakjuk a Warburgba, gyerekek itthon maradnak irány zalakaros, és már kipihenten érkezünk haza. Istenem, drága 80-as évek!

9 Rock FM 1938 az év és június 19-e, amikor a magyar labdarúgó válogatott ezüstérmes lett a világbajnokságon. Miután 4-2-re kikapott Olaszországtól a párizsi döntőben. Ez volt az első VB döntőnk, ahol olyan legendák játszottak, mint Zsengellér, Titkos vagy Sárosi. A korabeli újságírók szerint a meccset több százezer magyar kísérte figyelemmel, hát már azok, akiknek volt rádiójuk, vagy elféltek a lakásukban még vagy 40 ember, hogy ilyenkor összeverődtek a családok, és együtt szurkoltak a magyar válogatottért. És hát mi másban vagyunk jobbak, mint abban, hogy az ezüstöt is aranyként ünnepeljük.

90.9 Rock FM Szilipédia. 1623. június 19-én született Blaise Pascal, francia matematikus, fizikus, filozófus, és ha már itt tartunk, a Zseni Klub örökös tagja. Ő már tínédzserként bebizonyította az első geometriai tételeit, aztán kitalálta a Pascal háromszöget, segített megalapozni a valószínűség számítást, és egy korai számológépet is készített. De a legnagyobb dobása mindezek felett a Pascal szemlélet volt, szerinte ugyanis érdemes hinni Istenben, mert ha nincs is, nem veszítesz semmit. Ha pedig van, nyert ügyed van. Ez a filozófiai matek.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, gyerekek, mindennek eljön az ideje, azt szokták mondani. Például hozzánk is eljutott ugye a Csillagok háborúja. 1978. június 19-én mutatták be Magyarországon a Csillagok háborúját. Igaz, Amerikában már 77-ben tarolt, nálunk egy évet kellett várni, mire átjutott a határvonalakon, mire a fénykard és a halálcsillag megérkezett a mozikba, gyerekek. Azóta pedig már annyi idő eltert, hogy Luke, Leila és a Darth Vader úr is a popkultúra része lett. És igen, még a nagymamák is tudják, ki az a Chewbacca. Az erő pedig azóta is velünk van, úgyhogy különösen abban az esetben, ha épp szombat délután nézzük meg 26-szor a Birodalom visszavágott. Azon gondolkodom, hogy mit láttam többször, a Különben dühvejövünket, vagy a Csillagok háborúját. Hát szerintem nagyjából döntetlen az állás.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A

103.9 Rock FM Szilipédia. 1910. június 19-én tartották meg először az apák napját az Egyesült Államokban. Az ünnepet egyébként Sonora Smart Dot nevű hölgy kezdeményezte, hogy az anyák napja mellett az apáknak is járjon egy külön nap, bár hosszú évtizedekig nem lett hivatalos ünnep, ma már világszerte emlékeznek rá. Nálunk június 3. vasárnapján ilyenkor végre lehetőség nyílik megköszönni az apukáknak, hogy megtanítják a gyereket biciklizni, focizni, egyfolytában strandra járnak a gyerekkel, minden kívánságát lesik, és valójában egy kicsit el is kényeztetik őket. Szóval, hogyha elfelejtettétek volna a fateratokat felköszönteni apák napjára, még mindig megtehetitek. Mert anya szigorú, apa meg vicces.